megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsa Klára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a Bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem ősténytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az Iharkúti Bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őstény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Tehetség napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerinte a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírjákné Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Eser légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8. több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsy Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békés Csabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békés Csabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békéscsabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a békéscsabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békéscsabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a Média Centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpárverseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békéscsabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrűt Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsak Lára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Tehetség Napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerint a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírják Né, Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a Tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a Tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Esel légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8-osig több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Simon Mazula Tibor festőművész lesz, aki Dubájban volt művészeti vezető, ahol csapatával többek között felhőkarcolók értékesítéséhez készített innovatív 3D-s épületvizualizációkat. Később Amerikába költözve San Franciscóban szerzett mesterdiplomát a Művészeti Akadémián szép művészetből. 2016-ban megnyerte a Bombay Sapphire festményversenyét, majd részt vett a rangos Miami Scoop művészeti vásáron Miami Beach-en, mely jelentős ismertséget hozott neki. Beszélgetünk életpályáról, sikerekről, nehézségekről, művészi inspirációról és a San Franciscó-i életről. De azt is megtudhatják, hogy kötött a művész barátságot a Beat generáció nagyjaival, mint az amerikai költő és műfordító Jack Hirschman, s hogy milyen tanácsot kapott tőlük a nyelvtanuláshoz. Tartsanak velünk!

0: Sport Rádió. És még több.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai adásban egy különleges életutat bejárt művésszel beszélgetek. Békés Csabán tanított rajzot és matematikát, majd Dubájban lett művészeti vezető. Művészetében olyan különleges anyagok is helyet kapnak, mint a csonthamu vagy márványpor. Álomszerű jeleneteket hoz létre, melyekben támaszkodik a matematikai, geometriai, filmkészítési és operatőri hátterére. Megihlette a 20. század közepi absztrakt expresszionista festészettel szakító, a formákat újra felfedező amerikai mozgalom, a San Franciscói iskola, vagy ahogy angol nevükön hívják őket, a Bay Area Figurative Movement, s ennek nyomán szép művészeti mesterdiplomát szerzett a San Franciscói Művészeti Akadémián. A vendégem Simon Mazula Tibor festőművész, aki úgy tért vissza a 3D-s technikától a festészetbe, ahogy San Franciscóból Békés Csabára, a gyökerekhez. Ma Budapesten él, folyamatosan alkot, mellette pedig művészettörténetet tanít a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Köszöntelek, Tibi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én is köszönöm a meghívást, és szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Számtalan kiállításod volt a világban, főként Kaliforniában, de csoportos kiállításokon is részt vettél, hogy a teljesség igénye nélkül csak említsek néhányat, például Olaszországban, Tajvanon vagy Floridában. Hogyan lesz egy matematika rajzszakos tanárból, márkaépítésért és digitális kommunikációért felelős művészeti vezető Dubájban?
2: Jó kérdés. Hát ezek a dolgok összefüggenek. Sokszor meglepődnek, hogy matematika, rajz, szakon végeztem, de hát legelőször én egyébként kertészmérnöknek készültem, onnan mentem át rajz, matematika szakra. A festést az gyerekkorom, vagy nagyon fiatal korom óta egy ilyen vágy volt, hogy csináljam rajzolni, festeni, képzőművészet iránt nagyon. Hát ez egy nagyon belső indítatás, korai életévekből fakad, hogy az ember állandóan rajzol, ezt szerintem minden művész elmondhatja, a képzőművész elmondhatja magát, hogy ez nagyon korán előjön. Szerencsére matematika oktatás elég jó Magyarországon. Elég jó volt akkor, most se rossz, biztosan. Ez nekem nem volt egy teher. Sok mindenben segített. Én nem gondolom, hogy a matematika az egy ilyen, nagyon csak egy ilyen reál beállítottságú embernél lehet fontos, azért gondoltunk a költészetre, a zenére és egyéb dolgokra, ahol tele van ritmussal, számokkal, festészet, geometriával, képzőművészet, design. Szóval ezek nem egymással idegen dolgok, lehet, hogy egy picit is specializálódik a világ, és akkor ez úgy tűnhet, de ez attól még nem így van, én azt hiszem. Én szerintem az én generációmban, aki képzőművészettel foglalkozik, vagy festészettel, akármivel, vizuális, az én generációm, az tuti biztos, hogy bele bolondult, hogy beleakadt a komputer technológiába, vagy a digitális művészetbe. Tehát ezt nem lehetett kikerülni, azért ott kinyílt egy világ a 90-es évek második felében. Én dolgoztam játékfejlesztésben, nem ez nagyon érdekelt, ugye ez sem olyan volt akkor, mint most, nem volt ennyire specializált, én nagyon sok mindent kipróbáltam, én még textúrákat is festettem, aztán megjelentek a digitális táblák, akkor ott persze nem voltam ájulva, hogy micsoda lehetőségek nyílnak itt meg a művészek előtt, akkor ők el lehetett kezdeni videót, meg felvételeket editálni, akkor elkezdtem ugye filmezni, videóklipeket csináltam, vagy 15-öt, vagy nem tudom mennyit, és ez ilyen szerelem volt, de ez mindegyik a vizualitáshoz kapcsolódik. A három dimenzió is megfogott, ugye nem, tényleg nem volt annyira specializált a dolog, és egy idő után, hogy a 2008-9 fele már nekem megint előjött ez a 7-8 éves kalandozás után az a belső vágy, hogy akkor mégiscsak a gyökerekhez visszatérni, és ez a festéshez, ami meg tanítás. De csináltam animációt is, ezek összefüggnek és elférnek egymáson, mert főleg manapság ugye az embernek sokkal több lehetősége van, azért ha nem szúrja el, akkor ideje is, és ez így kapcsolódik, ezek nem olyan távoli dolgok.
1: Azt hiszem, az ember alapvető vágya a humán és a reál műveltség megszerzése, illetve a köztük levő híd felépítése. Neked ez művészként sikerült, hisz a művészetedben jelen van a matematika, illetve zenével is foglalkozol. Zenélsz még?
2: Nem zenéltem. Hát 16 évig doboltam, különböző underground zenekarokban, egész magas szintre eljutottak a zenekarok, én eljutottam, nagyon sok működik, mégis nevesek. Az azért, én doboltam, de ugye a zenész legjobb barátja. Arról ugye nem is beszél, hogy abban is van rengeteg matematika, meg ritmus. Egyébként vívtam is, ugye abban is van ritmus. Ugye én nem szavakkal próbálom kifejezni, hanem képekkel, meg foltokkal, vonalakkal, színekkel, de attól ez ugyanúgy kapcsolódik a humán területekhez. Én szeretek olvasni, szeretek komolyabb és könnyedebb dolgokat is olvasni, de én nekem ugyanúgy a zenével is azért ezt abba hagytam, ami egy ideje, nekem nincs arra igazából energiám, tehát én egy idő után választanom kellett, és a festést, a képzőművészetet ezt nagyon komolyan gondolom most is, és remélhetőleg komoly képeket is csinálok.
1: Ez így van.
2: Köszönöm, és én úgy éreztem, hogy nem jut energiám. Én szeretem nagyon a zenét, rock zenét, ez nekem sok erőt tud adni, de azért van másfajta műfaj is, de én nem gondoltam, hogy zenész vagyok. És én viszont azt igen, hogy képzőművész, festőművész, vagy még inkább ott még azt mondom, hogy festőművész. És nem mondanám, hogy olyan különösebben hiányzik mondjuk a koncertezés. Én ebben teljesedek ki, nagyon szerettem, nagyon örülök, hogy az életemnek egy nagy részében ebben, életem nagy részének ezt kitöltötte. Ugyanúgy, mert sok más dolog. A matematikának is örülök, de nem vagyok egy matematikus alkat azért, de próbálom azt beépíteni a irodalom már se vagyok, de azért szoktam eszéket írni, hogyha nem azt mondom, hogyha muszáj, de hogy a képeim azért nem félek attól azokról beszélni, és azt is fontosnak tartom, de hát ez ugye messze vagyok attól, hogy író legyek. A festés a fő vonulat.
1: 2008-ban mentél Dubájba, ekkor kerültél közelebb a figurális művészetet újra felfedező 20. századi művészeti mozgalomhoz, a San Franciscó-i iskolához. Miért akkor és miért ott fedezted fel az amerikai művészetnek ezt a fejezetét? 2 évvel később már a San Franciscó-i Művészeti Akadémia hallgatója lettél, találtál-e kapcsolódási pontot a mi közép-kelet-európaiságunk és az amerikai figuralista művészet között?
2: Hát igen, mert ugye ott az, hogy azért van az Amerika, az Egyesült Államok az egy hatalmas ország, nagyon változatos. Én mindig, amikor kérdeznek, hogy mi az Egyesült Államok, én mindig mondom, hogy én azt nem tudom. Ugye meg az ember ugye a hazáját is nehezen tudja elmesélni bárkinek. Nagyon változatos. Én az Észak-Kaliforniát, meg a Dél-Kaliforniát se ismerem. Az Észak-Kaliforniáról van erős benyomásom. És én szerintem egy fantasztikus hely. Rám óriási hatással volt. És vannak olyan mozgalmak, ami mondjuk Európába kevésbé jön át, ugye a tombola, az absztrakt expresszionizmus, azért ott Amerikában jelen van ugyanúgy olyan, Angliában a London School, vagy a figuratív vonulat, azért egy Richard Niebuhrkorn, vagy Elmer Bischoff, az nem olyan ismert Európában, de én ezeket a képeket élőben láttam, ugye ott annak van gyökere, és én éreztem egy kapcsolatot az én gyökereimmel, ez az alföldi, ez a figuratív irány, és ugye ez az érdekes, hogy ezek a mozgalmak, ezek azért keverednek, ezek nem egymástól teljesen elszeparáltan működnek, tehát ez egy nagyon érdekes figuratív irányzat az, ami ott a nyugati parton kialakult. Én azt is mondanám, hogy egyetemes, szóval ezt nem kell egy ilyen lokálisan értelmezhető dolognak nézni, mert azért a művészet szerintem egyetemes, ez mondjuk tulajdonképpen az én életpályám is mutatja, hogy ezekre a képekre, amik azok is inspiráltak, a gyökereim is inspiráltak, azokra is tájban kíváncsiak, de azt akartam mondani, hogy például az abstrakt expresszionizmus, meg a különböző movementek, vagy ugye iskolák, azok hatnak egymásra. És ez egy nagyon, ugye ez nagyon távol van a Kalifornia, és érdem, ez óriási hatással volna, teljesen újszerű volt. Ott azért most ilyen komoly szó, vagy nagy szót fog használni, brutális a változatosságot Kaliforniában, ugye a dél-amerikai művészet, az ázsiai művészet és a nyugati kultúra, hogy találkozik, és egy nagyon pozitív értelembe vett keveréket alkot, az én nem tudom, hogy van-e ehhez hasonló kreatív centrum máshol a világban jelenleg.
3: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Simon Mazula Tibor festőművésszel, akitől megtudhatjuk, milyen hatással volt rá San Francisco, mit tanult Schéner Mihálytól, illetve hogy milyen szerepet töltenek be a színek a művészetében.

0: Ma bari si, ma bari jo.
1: Sport Radio.
2: Iš mik több.
3: Szalmanszkó bán, spanyol, azt hiszem kínai, azt hiszem spanyolul többen beszélnek, mint angolul. De ott úgy keverednek a dolgok, hogy ott tényleg keverednek. Hogy ez a rész, nekem a Smissionben volt a műtermem, az a spanyol negyed, ahol Santana született, és akkor bemész egy bárba, és olyan eredeti, lenyűgöző, autentikus latin zenét hallasz, amihez egyébként el kéne repülnöd Dél-Amerikába. És ez ott van. Tehát ez nem úgy van ott, hogy ez most ez egy ilyen elszaparált kis lokál kultúra, hanem az úgy része San Francisco, része az olasz negyed, a kínai negyed, meg a mindenfajta negyed. És azok nem egymás alárendelve vannak ott, hogy van a San Francisco, és ott van latin kultúra, hanem a latin kultúra, meg az olasz kultúra, ugye hát a Francis Ford Coppolával lehet találkozni az utcán. Sőt, nagyon jó barátságba kerültem a grafikusával, aki a weboldalát, meg a borcinkéit tervezi, a Gundolfa, tehát még dolgoztam is neki. Tehát ugye ez mind ott van, tehát nem kuriózum. Ez egy nagyon érdekes, és ez rám óriási hatása volt, és a Bay Area Movement-nél nem volt egy párhuzam, vagy rá tudtam arra csatlakozni, mert tulajdonképpen sajátomnak is éreztem ezzel a háttérrel, ahonnan ugye ez az alföldi gyökerekkel, ez nem volt egy olyan hú, most meg hazudtolom én magam, meg most ezt a trendet, én ezt átveszem, hanem ez így hozta az élet, hogy ez valahogy oda kerültem, és ez így belém épült.
4: Hogy jött az ösztönösség és a színek intenzív használata a műveidben? Egyes szakértők koloristának tartanak.
3: Hogy a koloristán mondunk, akkor talán másra fog gondolni a néző, lehet, hogy élénkebb színekre, vagy nagyobb amplitúdójára, nagyobb ilyen kiterjedésére. Ugye azért szokták mondani, hogy én ilyen sok szürkét használok, meg nagyon, nagyon sok átmenettel használom a színeket. Nem is szoktam igazából nagyon élénk színeket egymás mellett előre tolni. Úgy próbálok minél több színt megjeleníteni, hogy használok sok visszafogott szürkét, és próbálok élénk színekkel úgy hatást érni, hogy azok kiugorjanak. Ezt valahogy nem akarom, hogy egymást kioltsák a színek, mert a csendnek mondjuk szerepe van a képeimben, és hogy a színek csendjét mondanám, ugye, hogyha mindig kiabálnak a színek így egymás mellett, ugye akkor nem hallan ez egyiket a másiktól, és én ugye szürkéken megalapozom az erősebb színeket, a háttérből előttörő, visszafogadottabb hidege háttérből előttörnek mondjuk egy testszín, egy figura, tehát így a színeknek nagyon szerelmes vagyok egyébként. Ennyi az én részemről ezzel a katujával. A művészek amúgy sem szeretik, hogy beskatujázzák őket, úgyhogy gondolom, ezt már százszor hallottam.
4: Most, mint művészettörténet tanárt kérdezlek, hogy most is olyan nehéz elkülöníteni a stílusokat a kortárs művészetben, mint mondjuk 100 éve. Mert például a háború zűrzavarára válaszként adott művészet irányzat a dadaizmus idején minden új kezdeményezést egy kalap alá vettek a dadaistákkal, és így került Picasso Marcel Duchamp mellé, utóbbi később egy WC-csészét is kiállított forrás műcímmel. Végül aztán a művészettörténészek mondták meg, hogy kicsoda volt és mit képviselt. Természetesen ezzel nem Marcel Duchamp érdemeit akarom csorbítani, csak hát teljesen mást képviselt Picassohoz képest.
3: Igen, hát itt egy nagyon fontos dolgot hozzá kell tennem, hogy nem vagyok művészettörténész, én művészettörténetet tanítok, mint művész. Tehát én egy igazi művészettörténésszel közösen tanítok. Ez igazit azt úgy értem, hogy ez, nekem nem az a, én nem annak tanultam, meg tudok a művészettörténetről, de én művészként tanítok művészettörténetet, úgy is lett, tehát azért is kért fel, a filmrendező Csaba, hogy tanítsak, mert én egy alkotó művész vagyok, és akkor nekem van egy szemléletmódom. És én nem is nagyon, én nem vagyok a művészettörténetben olyan mértékben járatos, mint egy művészettörténész. Ugye én egy bizonyos szeletét nagyon ismerem a művészettörténetben, ami engem érdekel. de nem, nem látom át olyan módon, tehát nem ez a, nem ez a foglalkozásom. Ugye az elsősorban azért most ilyen, hogy mondjam, full time festő vagyok, és akkor tartok egy órát a felkérésre a filmművészetén. Ugye ráadásul ugye ez nem is szakmai, nem, nem filmes vagyok, csináltam rövid filmeket, de ez nem azt jelenti, hogy filmes vagyok.
4: De sok és mindenben kipróbáltad magad.
3: Igen, igen. Hát ugye annak tudom, hogy nem vagyok az. Tehát egy együtt összedolgozok a művészetet, és bizonyos dolgokat kiemelek, ami jelek kaptam a fel kérdést. De hát a művészetet ez egy konstruált dolog, ugye tényleg, és még a visszatekintve tudjuk, hogy mi történt, és nem, tehát ez jelenben nem tudjuk, hogy most mi van, azt majd a később fogja látni, és a művészet történész meg tudja mondani.
4: Gyakorlatilag meg is választottad akkor ezzel a kérdésemet, igen.
3: Igen, hát azért a művészet ez nagyon jó, mert legalábbis én, ahogy idézőre mondom, hogy használom, azért piszkosul érdemes tudni arról, amit az ember csinál vagy tanul, mert azért nem is tudom, egy író is ismeri az irodalomtörténetet, meg ezért valahol vissza kell nyúlni, valamit meg kell haladni, valami ellen kell dolgozni, minden, és ez ugye ez nem egy szentírás, ami a művészetben nagyon sokféleképp sokfajta véleményt lehet mondani az izmusokról, meg a mi hogy történtről. Én igyekszem egyébként úgy tanítani, hogy nem az adatok a lényeg, hanem én ezt Amerikából hoztam, én eszéket kérek, meg előadásokat, és abból a nagy tengerből, amit a sok tenger, most nagyon képletesen fogalmaztam, tehát ugye sok művészeti alkotásból, vagy művészből ki lehet válogatni azt, ami az embernek a mondandóját alátámasztja, és ugye saját research-ot, saját kutatást kell csinálni, mert ez tényleg egy hatalmas dolog. Forgatókönyvöket, írókat ráadásul, és vágókat tanítottam, még nem is operatőröket. Ilyen jelzőtáblákat adok, jó sokat beszélek én is egyébként, most is, bocsánat.
4: Mi ennek örülünk, mármint mi, én és a hallgatók.
3: Én azért nyilván adok egy ilyen nézőpontban segítséget.
4: Tehát te magukat az gyakorlatilag igen, ahhoz, szó, hogy igen. Önállóan fel tudják dolgozni igen. Az anyagot, igen, a diákok. Széner Mihály Kossuth Díjas festőművész a művész és a művészet szabadságát hirdette, és számos területen tevékenykedett. Fiatalként ő indított el téged a képzőművészet irányába. Mit tanultál tőle?
3: Én a Széner Mihályhoz jártam, de nem is mondom azt, hogy tanultam nála, hanem ő engem nagyon bátorított. Olyan nagyon sokszor nem találkoztam vele, de érdeklődött felőlem, meg többször beszéltünk, de olyan értelemben nem tanított rajzol, mint festeni, amit lehet, hogy ahogy értetted. Abban viszont teljesen igazad, hogy ő egy szemléletet adott nekem. Tehát nem, az érdekes egyébként az, hogy az emberre mi van hatása, az, tehát ez nem a mennyiségtől, meg a sűrűségtől, meg nem tudom mitől függ, hanem valami mástól. Ő borzasztó nagy hatással volt rám valamiért. Valószínűleg azért, mert ezeket a szabad gondolkodást, ezt a fajta szemléletet képes volt átvinni nagyon, nagyon könnyen irányomban, nyilván is erre fogékony voltam, és mindig felnéztem rá. Sajnos úgy alakult azért, hogy én elmentem, és nem sokat beszéltem, de egy életem egy időszakában voltam is nála, és nagy hatással volt. De ez nem egy ilyen rendszeres dolog volt.
0: Hogyan fogadták a művészt Kaliforniában? Miben más az élet Amerikában egy művész szemszögéből? Hogyan változott a műkereskedelem? Rövid szünet után megtudhatják a Simon Mazula Tibor festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Hogy fogadtak kint Amerikában, hiszen megjelentél magyar művészként, európai kulturális értékekkel, aki az amerikai szabadságot festi.
3: Hát igen, ugye az Amerikáról azt érdemes tudni, én tényleg csak pozitív dolgokat tudok mondani, hogy ott az van, amit te csinálsz. Én egyébként ez engem vonzott is, mert én úgy voltam vele, hogy eljössz egy egyetemre, nekem nem kell az, hogy nem is tudom, hogy fogalmazva, kie vagyok, kit ismerek, azt beállítottunk két bőröndel a feleségemmel, és akkor lesz, ami lesz. És ugye ez egy elképesztő dolog, hogy ott, most én hiába mondom ott, hogy előtte fél évvel a Dubájban a direktor voltam, pont nem érdekel senkit, hanem az érdekel, jó, hát nyilván van valami jelentés, de különösebb nincs, hogy ott mit csinálsz. És ez egy, azért 35 éves voltam én akkor, mert 36, bocsánat, 37. Azért az kemény volt, hogy ott újra akkor megint rajzol, de én ezt élveztem, szóval ez most nem panaszkodás, mert nem azt, hogy ez milyen
2: kihívás,
3: igen. Ott szerintem az egy jó dolog, hogy ott az van, amit te csinálsz, hogy az van, amit te vagy. Hát nincs mese, ott akkor előről el kell kezdeni, tulajdonképpen hát előről olyan értelemben nem kell, mert az embernek van egy hatalmas tudása, csak ott építeni kell a... Hát én ezt, ez egy különleges helyzet, hogy nagyon örülök, hogy ez így az életemben megtörtént. Diana, ugye múzsám, a feleségem, ugye rengeteget segített, támogatott, anélkül ez szóba se jöhetett volna. Egy fantasztikus nő, akinek rengeteget köszönhetek. De ott Amerikában tényleg az történt Kaliforniában, hogy akkor én festettem. Nekem ez egyrészt az életem, és ez azért tükröződött. Tehát ki is emeltek, volt egy nagyon komoly kiállításom a belvárosban, amire nagyon sok újság írt, vízumonk is lett, tehát egyszerűen ránk köszöntött egy ilyen siker, és én azért vagy örülök el nagyon, mert ez tényleg csak rajtam, meg rajtunk múlott. Itt annyi előnyöm volt, hogy nagyon nyitottak voltak erre a közép-kelet-európai művészetre, amit én behoztam. Tehát, hogy én ezt semmi olyasmit nem tapasztaltam, hogy ez valamennyire provinciális lenne, vagy ilyesmi. Olyan nyitottak voltak felém, hogy ez egy izgalmas volt, amit én ott csinálok, meg ahogy csinálom. Tehát, ugye ez nem egy ilyen... Tehát egyébként azt nem is értem, sokszor mondják, hogy az amerikai nem tudnak semmit a Európáról, ezt már inkább fordítva igaz, mert mindenben képen voltak. Én még emlékszem, amikor a vörös iszap történt, akkor én bent pont az egyetemen mondta nekem a tanárom, hogy mi történt Magyarországon.
2: Tehát ők jobban voltak informálva.
3: Hát persze, mert a híreket, meg azért tájékozottak.
2: Ha sikeres akarsz lenni Amerikában, be kell leilleszkedned a rendszerbe.
3: Hát milyen rendszer, ugye? Van egy rendszer, meg van még egy, meg másik, meg harmadik. Ugye mindig ez a networking szó, ez a varázsszó, hogy networkingelni kell. Én nagyon jól tudtam networkingelni Amerikában, mert ugye én csak azt csináltam, amit akarok. Ugye ott azért az van, hogy nagyon sokfajta közösség van, szemlélet, meg sokfajta... Van a rendszer, de ott azért nagyon sok művész közösség van, nagyon sok lehetőség van, nagyon sok galéria, nagyon sok grant, pályázat, aztán csinál. Ez nem jön egyik össze, akkor csinálod a másikat, vagy megtalálnak, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ott sok rendszer van. Hát ez Magyarország egy kisebb dolog, kevesebb rendszer. Ennek is megvannak az előnyei. Ott én képes voltam valamilyen szinten érvényesülni, az itthon is ismernek. Hát nyilván az egy... Én azt mondanám, hogy összehasonlítatlan másmilyen. Más is működik. Ugye a sok lehetőség miatt egy kicsit, nem is kicsit, sokkal nagyobb lehet az eredmény, hogy minden, de ott azért nagyon gondolat is lehet bukni.
2: Tehát, pont ezt akartam kérdezni, hogy ha valakinek mégsem sikerül mondjuk kiemelkednie, sikeressé válnia a területén, egyfelől mennyire újrakezdők az amerikaiak, mennyire tapasztaltál újrakezdéseket, hát, és hogy mennyire visel meg valakit azt, hogyha mondjuk művészként esetleg mégsem hozza meg a várt eredményt a befektetett munka, mert gondolom találkoztál ilyenekkel is.
3: Persze. Az én tapasztalatom az, hogy ott az újrakezdés az egy tök fontos dolog. Tehát ez sokkal inkább mint itt. Ez viszont biztos. Hát az újrakezdés az benne van, de ez nagyon érdekes, és amit megcsináltál, az viszont nem veszik el. Hát most, ugye, amikor hazajöttünk, nekünk van egy különleges vízumunk, ami 3 évig érvényes, és akkor nem megijedtem, amikor hazajöttünk, hogy akkor mi lesz ezzel, hogy elveszik. Ezt mondtuk, ezt már megcsináltad. Szóval én ne hagyd abba a munkát, hogy kiállítasz Békés Csamán, vagy Vártájpelyen, vagy mit tudom én hol, akkor te csinálod. Nem is kell, nem kell a Guggenheim Múzeumba kiállítani. Jó, hogyha kiállítok a Munkácsi Múzeumba, vagy a bár, tehát, hogy nagyon aktív legyek, és az, amit megszereztél, az nem veszik el. Ugye ez egy picit furán tűnhet itthon, és újra kezded, mert ugye hullámhegyek vannak, és hullámvölgyek. Ez azért az, én azt tapasztaltam, hogy ők a talajon állnak, és egyébként például az ügyvédem azt mondta, hogy Tibor, megkaptam a vízumot, hogy megkaptuk, hogy Amerikának szüksége a művészekre. Mondom, hogy jaj, de jó. Nem mindig érzem ugyanezt itt, de így nem megyek bele. De hogy én azt hittem, hogy enyém lesz a világ 2016-ban, mert az egyik legnagyobb nyugati part street art galériába kerültem bele, és a legnagyobbakkal állítottam ki. Azt hoppá, tönkre ment, meg elment, és akkor lett pár év csönd, és hazaköltöztünk. Most aztán megint van egy fölmenet ezzel a tájvani dologgal.
2: Az Art Taipei.
3: Igen, igen.
2: Tehát az, hogy... 2 éven keresztül már voltál, és akkor, igen. Ha jól tudom, akkor idei évben is meg lesz.
3: Így van. Igen. Minden művész másmilyen, lehet, hogy én mondjuk értek egy valamennyire matematikához, meg doboltam, meg minden, de pont az üzlet az része, az nekem nem a... az pont nem a legerősebb vonulatom, nem vagyok hülye hozzá, az...
2: Tehát
3: nem, bocsánat, hogy ilyen...
2: viszont mégis, tehát a jó PR-hoz, igen. És a jó kereskedelemhez azért kellenek a művész köré a szakemberek, ami talán Magyarországon annyira nem elterjedt. Tehát ugye a művészek maguk próbálnak valamilyen módon érvényesülni, és hát sokszor hallom a csalódottságot tényleg olyan művészeknek a szájából, akik több évtizedes komoly művészeti háttérrel rendelkeznek. Lehet, hogy szemléletmódváltásra lenne szükség?
3: Valószínűleg, meg ezt azért nehéz követni, szerintem ez nem csak magyar jelenség, azért itt az utóbbi, mondjuk azt, hogy 10 évben, mondjuk 2000, hát nem, nincs is talán 10 évben, történt az internet miatt egy olyan brutális váltás, és a PR-nek az erőség és a mindenféle platformok miatt, hogy ez így szerintem kifordítja a sarkából az. De ha úgy veszük, az a rendszer, ami most van, hogy az 1800-as évek végén alakult ki az impressionistáknál a Art Dealer Critic szisztéma, ez tulajdonképpen ez borította be a szalont, ami ugye 40 ezer ember látogatta még 1860-70 körül, aztán 10 év múlva eltűnt a süllyesztőbe az Art Dealer Critic szisztéma miatt, ugye van az Art Dealer, van a kritikus, az újságíró, ugye, akik összedolgoznak, és elkezdtek galériákban, meg lakásokban kiállítani, és akkor ugye a bolgása megvett, és tulajdonképpen ez a szisztéma, ez, ugye a művészetnek van ez a része, ugye valamilyen zászló alatt futnia kell a művésznek.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Simon Mazula Tibor festőművésszel, amiből megtudhatják, milyen sikert ért el Miami-ban a Scoop művészeti vásáron és az azt megelőző Bombay Sapphire festményversenyen. Hogy ismerkedett meg a Beat generáció nagyjaival, s hogy milyen szerepet tölt be a művészetében Diana, a művész felesége.

0: és még több.
1: A Miami Scope-on, Miami Beach-en mintegy 5000 festmény közül a te művedet választották a legjobbnak. Milyen volt ott kiállítani?
2: Nyertem váratlanul egy versenyt, tehát kb. 5000 festőből választottak 12-t, mindegyik állam, nem mindegyikből, néhány államból, egyet, Kaliforniából pont kettőt.
1: Miami az úgy a világ művészeti keringésében egy abszolút központként van.
2: Hát ugye a kereskedelmi részében igen, ugye ott nagyon sok
1: a környezet, van. Ugye? Hát hogy például ott Miami Beach-nek az építészete is ez a áramvonalas stílus szerint épült, szinte az egész, ez a stream.

0: Aztán á, egy évre meg üresség, mert mondom, a galéria sajnos.
1: Tönkrement.
0: Hát tönkrement, meg így mit tudom én, az is feladta az üzletet, máshogy fordult az élet, de hát így ez attól még megvan. Én nem félek kiállítani sehol, szóval nem, velem nincs ilyen, nem vagyok annyira válogatos. Szerencsére ott kint voltak nagyon jó helyeken, de voltak kevésbé ismert, viszont művészeti körökben elismert helyeken, ott street art galériában, ami tényleg a, nem is tudom, Ben Hay-nek a Plastic Jesus-szel állítottam ki együtt, úgyhogy ez nem volt akármi. Én a Beat generációnak a még élő tagjaival és azzal a körem, az egy ilyen közösség, ugye költőkkel, ők tulajdonképpen felkaroltak, ezt idézőjel mondom, és nagyon jóba lettem velük. Tehát a Jack Hirschman vagy, hogy tényleg a Ferlinghetinek a születésnapján voltunk, de én mondom, én festőművész vagyok, én nagyon örültem, hogy ezekkel az emberekkel így megismerkedek, így tanultam, hogy nagyon sokat segített abban, hogy megértsem egyáltalán, hogy mi ez a nyugati part, meg mi történtek ott, meg mi ez az egész bobor, elképesztően művelt és intelligens emberek és érzékeny emberek. Ez nagyon jó volt. Sokat tanultam az angolal kapcsolatban, azt mondták, hogy ha angol akarok megtanulni, akkor Hemingway-t kell olvastam angolul, az is kész.
1: Akkor most tanácsot adunk a kedves hallgatóknak.
0: Igen, de Hemingway-t kell olvasni angolul, és akkor Tibor fogsz beszélni, nagyon jól fogsz beszélni angolul. Én, amit tudtam, azért ugye ez egy más tudatállapot volt, azért elkezdtem Whitman verseket is olvasni angolul, biztos, hogy segített abban, hogy ezt az egészet megértsem, hogy mibe kerültem, hogy mi hol vagyok. De hát magyar költeményeket is olvastam közben, de mondom, hogy nem ezt éreztem azért, mert ezek nekem segítettek.
1: A műveidben legtöbbször szereplő nő alak a feleséged, Simó Mazula Diana. Vele hogy ismerkedtél meg, és hogyan lett a műveid modellje?
0: Hát Diana, hogy ismerkedtem, azt hiszem, hogy koncerten egyébként, nem azt hiszem, most nem, koncerten ismerkedtem
1: itt
0: meg.
1: Van, vagy
0: Budapesten. Úgyhogy, hogy Budapesten ismerkedtünk meg, egymásba szerettünk, összeköltöztünk, és két hónap múlva már nem is voltunk Magyarországon, hanem Dubájban, aztán San Franciscóba mentünk. Tehát egy ilyen majdnem filmszerű az életünk, mert egymásra találtunk, és egyszer csak fordult egyet az élet, elutaztunk, ugye Dubájt nem terveztem, én a szerdán feljött a barátom, hogy kéne egy art director erre a projektre, hogy akkor jó, mondom, oké, hát összepakolok meg minden. Mi ilyen vizualizációval foglalkoztunk, tehát dolgoztunk mondjuk az államnak, most mondanék olyat, hogy ugye egy barátom azt találta ki, hogy ezeket úgy lehetne eladni ezeket a nagy felhőkarcokat, megcsináljuk 3D-be, és kontrollerrel ebbe így megyünk, mint egy játékban, mert játékfelezdésből jöttünk, majdnem mindannyian. És akkor ez volt a fő ötlet. És akkor megcsináltuk, és sikeres. Ugye az volt, hogy nem egy videót adnak le ott a lehetséges vásárlóknak, hanem egy ilyen gépen kontrollerre lehetett menni. És ilyen 3D-s vizualizációt felépítettünk. Még nem is termékek, hanem mondom, dolgoztunk az államnak is. Interaktív vizualizáció, már nem is tudom, ez is biztos specializálódott, mert 15 éve volt. Mondom, nem termékreklámok, hanem ilyen interaktív, ötletes dolgok, hogy touchscreen-t hoztunk be, azzal...
1: Érintőkijelzőt,
0: és azért 15 év az nem...
1: Nem volt egy annyira elfogadott dolog.
0: Nem, azt úgy kell beszereznünk meg.
1: Ez a felhőkarcoló reklám, ez nagyon tetszik.
0: Hát ez ilyen, mondom, ilyen kreatív dolog volt, hogy abban az volt a nagy ügy, hogy kontrollerre, mint egy játékban meg, és ezt tudtuk, hogy kell megcsinálni, én voltam a művészeti vezető, hogy kell bevilágítani, és ezek a nagyon szakmai dolgok. Úgy volt tényleg, hogy szerdán azt hiszem írt a Péter barátom, és akkor hétfőn ott kell lenni, és akkor az volt a szerencsém, le is járt az útlevelem, és akkor volt valami ünnep, vagy munkanap volt a szombat, és akkor ezt meg tudtam csináltatni, és akkor hétfőn ott voltam. És akkor Diana egy hónapra jött ki rá, aztán ott voltunk majdnem két évig, és elmentünk Amerikába, de így nem tudtuk, hogy fölvettek az egyetemre, nem tudtuk, hát ugye másfél évre számoltunk, és nem akartunk még hazajönni.

0: lett belőle több mint 7 év. Ja, egyetemet is nehezebb azért így elvégezni. Az ember dolgozik mellette, meg mit tudom, ilyen 35 fölött van. Ugye, ez nagyon fontos a képeimnél, csak egy picit ilyen művészébre terelem a szót, hogy ugye van egy, ugye a képekben mindig egy folyamatos ellentmondás van, ugye ilyen, az is ne is beszélni, az ember folyamatosan ilyen önmagának mond ellent, szóval ez nagyon fontos egy képnél, hogy ki van rajta, de ez csak nekem fontos, ugye ez a mondjuk egy festővel, Alex Kaneszkivel hallottam egy ilyen podcastet, és ez ilyen nagyon érdekes volt, hogy elment egy múzeum, és most pont nem tudom, ami 19. századi képről beszélt, ami ilyen nagyon társadalmi problémákat feszeget, és imádja a képet, bár nagyon nagy hatása volt rá a kép, bár fogalma nincs arról, hogy mi volt az a társadalmi probléma, amiről szól, és akkor ebből azt következtette ki, hogy arra a meglátásra jutott, ami szerintem abszolút helyén való, hogy mégis az a lényeg egy műalkotásnál, hogy a maga művész hogyan kapcsolódik a témához, mennyire tudja átélni, mennyire ihleti meg, és lehet használni ezeket a idézővel teszem régi szavakat, hogy ihlet, meg tehát, hogy az indítja meg, és de a nézőnek ez nem fontos, hogy neki nem azért. Szóval, amikor egy Lautrec képet nézünk, vagy egy Degas, most nem a táncos lányokon gondolkozunk, már bocsánat. És ez történik olyan, hogy Diana ihlet meg, ő ez nagyon kapcsolódó, ráadásul ismerem most a minden rezdülését, ugye ő nagyon fontos, hogy egy ilyen intim, nem festek beállított képet, mert nem, valahogy el akarom kapni a pillanatot. És ez nekem nagyon fontos, a néző szempontjából ez nem fontos. Tényleg, hogyha egy másik nő van rajta, akkor attól az a kép jobb lesz a néző szempontjából. Csak ezt így felvetem ezt a kérdést, mert nem az a, csak azért térek vissza ez a Kaneszki gondolathoz, hogy tényleg az azt látja egy képben, hogyha megérinti valamennyire a néző, akkor azért látja azt a kapcsolatot, ami a festmény tárgya és az alkotó között van, az ihletettséget és ezeket a nagy szavakat akkor itt lehetne sorolni. És engem Diana mindig megihlet, borzasztó nehéz képről, szavakkal beszélni, és akkor elmondom, hogy mi van rajta, meg miért van rajta. Ennyi segítséget tudok adni a képek megértéséhez. Ugye ez azért mondtam az ellenmondás, mert fontos is, meg egyáltalán nem fontos. És akkor most mondtam két tök ellentétes dolgot, és mindenki döntse el, hogy ezzel mit kezd.
1: Belőle, igen.
2: Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek köszönöm a figyelmet, Simon Mazula Tibor festőművésszel hallhattak egy beszélgetést.
0: Igen, én is köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Mindenki!

0: Stort Rádió. És még több.
1: Simon Mazula Tibor festőművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: hírének. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Egy titkos kormányhatározat és egy sikertelen kínai hiteltárgyalás állhat az idei költségvetésből hiányzó 286 milliárd forint mögött. Az állami számvevőszék friss tájékoztatása szerint az ÁSZ tavaly külön magyarázatot kért az akkori kormánytól a gyorsforgalmi úthálózat súlyos alultervezése és a Budapest-Belgrád vasútvonal hiányzó forrásai miatt. Mint kiderült, az autópálya pénzeket egy nem nyilvános határozat alapján írták alá, a vasútvonalnál hiányzó 87,7 milliárd forintot pedig egy azóta is bizonytalan kínai hitelből próbálták meg előteremteni. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, miután megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

0: vezető tájékoztatása szerint az új struktúrában Bokó Zoltán felel majd államtitkárként a népegészségügyért. Visszautasítja a kollektív megbélyegzést és a szakmát érintő politikai indulatokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöksége a Tisza kormány átszervezési terveire reagálva. A szervezet közleménye szerint a hivatásrendet érő általánosító és maffiázó kijelentések indokolatlanul gyengítik a közbizalmat és torzítják a jogszerűen működő végrehajtók társadalmi megítélését. Bár az elnökség elismeri a Völner Stadl ügy súlyosságát, hangsúlyozzák a személyes felelősség elvét a kollektív bűnösséggel szemben. A kormány a választási programjának megfelelően a kar megszüntetését, a végrehajtás állami kézbevételét és non-profittá alakítását, valamint a teljes rendszer átvilágítását tervezi. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Ez már bizony a hétközépső napja, a szerda, úgyhogy nagy reményeim vannak azt illetően, hogy mindenki már egy picit felszabadultabb, mint hogyha egy hétfő reggelt kezdhetnénk. Persze ilyenkor is azért kell a pozitívum, hogy több van már mögöttünk, mint előttünk. Úgyhogy sok zenével és most még többel én igyekszem ezt a pozitív hangulatot még inkább megteremteni.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Szép reggelt, itt a Start Rádió. Szerda van, június 3-a, Klotildok a névnaposok. Rajtuk kívül a Tildák és a Cecíliák is ünnepelnek még ma. Őket köszöntjük.
1: Reggeli Start. Music Lattest.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Június 3-a van a Clotildok névnapja, és köszöntöm a szülinaposokat is. Tony Curtis, magyar származású amerikai színész ezen a napon született. Horánszky Lajos bankigazgató, szintén, mint ahogy Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező is.

0: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel, egyre közelebb a 7 óra. Szép lassan sokan útnak indulnak, majd nekik bizony jó munkát kívánok majd. Az biztos, hogy 7 órakor mi híreket mondunk, és aztán én a következő órában is sok zenét, és most még többet hozok. Csabán a Startom.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: csak te legyél. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó vállalata meglévő debreceni üzeme mellett újabb gyáregységeket építsen, közölte Tárkányi Zsolt államtitkár. A politikus kiemelte, hogy a jövőben a hatóságok az eddigieknél szigorúbban ellenőrzik az akkumulátoripart, és milliárdos büntetési tétereket szabhatnak ki a szabályszegő cégekre. Az ipari létesítmények ellenőrzésében kulcs szerepet kap az új felügyeleti hatóság, amely a tervek szerint szeptemberben kezdi meg működését a környezetvédelmében. Három zebra pusztult el május 4-én a Mészáros-Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaság 60 pusztai területén, erősítette meg a Fejér-Vár megyei kormányhivatal. Az elhullás oka és körülményei egyelőre ismeretlenek, a hatóság nem részletezte az eset körülményeit. Az ügyben Hatházi Ákos állatkínzás és tiltott vadászat gyanúja miatt feljelentést tett, a rendőrség pedig feljelentés kiegészítést rendelt el, így a napokban dől el, hogy elindul-e a büntető eljárás. A szolidaritási adó felülvizsgálatára és a hatásköri reformokról szóló egyeztetések megkezdésére kérte Magyar Péter miniszterelnököt 10 megyei jogú város ellenzéki és független polgármestere. Az új költségvetés előkészítése előtt kiadott közös nyilatkozatban a városvezetők emlékeztettek, hogy az elmúlt 16 év állami elvonásai és feladat átadásai miatt az önkormányzati rendszer fenntarthatatlanná vált, a saját források hiánya pedig már a mindennapi közszolgáltatások működtetését veszélyezteti. A polgármesterek hangsúlyozták, hogy a Tisza párt által ígért átláthatóság jegyében érdemi párbeszédet várnak a kormánytól, kiemelve, hogy a települések kivéreztetése ellen korábban már Debrecen és Székesfehérvár fideszes vezetői is szót emeltek. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió. És még több.
1: 7 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenével és persze most még többel. Hasznos infók, jó zenék, rengeteg izgalmasság, ezzel várom ebben az órában. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint, az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint, a 330 grammos 20%-os Sol Primo tejföl 489 forint, míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.
0: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Nagyon sok ismerősöm használja munkája folyamán a mesterséges intelligenciát. A magyar cégek döntő többsége még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével, szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már valamilyen AI eszközt azért használ akár magán, akár munkahelyi célokra.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében megvastagszik a felhőzet, záporzivatar előfordulhat. A déli, majd az észak-nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart. Music.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem? Sokat nem.

0: reggelt, itt a Start Rádió. Június 3-a van, ezen a napon 1621-ben a Holland Nyugat-Indiai Társaság elfogadta Új-Hollandia alapító okiratát, avagy a mai New Yorkét. 1621-ben ezen a napon a Németalföldi Országgyűlés megalapította a Nyugat-Indiai Társaságot a Kelet-Indiai Társaság mintájára. És szintén a mai naphoz köthető érdekességek közül lehet még válogatni, hogy meghalt Franz Kafka, cseh író.
1: Reggeli Start, Music Latte.

Rádió. Egyre közelebb a 8 óra, úgyhogy sokan lassacskán ott lesznek majd a munkahelyükön. Neki bizony sok erő és kitartás kell, amit én próbálok meghozni rengeteg jó zenével ebben az órában, úgyhogy köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot.

0: Start Rádió.
1: Elmúlt már 8 óra, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió. Sok fontos hírrel, érdekességgel készülök, úgyhogy érdemes a hét középső munkanapján is együtt rádióznunk. Hello!

0: reggelt itt a Start Rádió. Sokan közlekednek már nálunk Csabán is egyébként e-rollerekkel. Könnyű, praktikus, gyakorlatilag nulla energiából működik. Képzeljék el, több mint 70%-kal nőtt az e-rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly az egy évvel korábbihoz képest. A kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendek az ilyen eszközök kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik. Ezt közölte a Netrisk.
1: Reggel is tart. Music latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. De lennék én David Beckham, ennek több oka is van, de leginkább az, hogy még május közepén robbant a hír, hogy David Beckham is csatlakozott a brit milliárdosok klubjához, mégpedig az egykori sportsztárok közül elsőként. Hát azért ez nem egy rossz érdem.
1: Sokat nem, sokat nem.

eszedbe, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a eszedbe, mikor diderekbe

0: start rádiósok zenével is most még többel. Nem sokára 9 óra lesz, úgyhogy már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6-kor. Együtt kezdhetjük a napot. Köszi a figyelmet.
1: Sok a zene.
2: Start rádió.
1: És még több.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint. Az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint. A 330 grammos 20%-os Sol Primo tejföl 489 forint. Míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.

0: Laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión indul a Napi Laza, üdv a fedélzeten. A következő két órában rádiózhatunk együtt. Hoztam magammal sok érdekességet a nagyvilágból, a mai nap történéseit is. Rádiózunk együtt a következő 2x60 percben.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak. Sok a szeret.

0: és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam néhány érdekességet a mai naphoz köthető eseményt. 1895 Emen napján született Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező, a Dzsungel könyve köthető például a nevéhez, illetve 1899 mai napján született Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus is. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
3: Jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

where the party's at, and you

és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. A következő napok időjárása nagy meleget, nagy nyári hőséget hozhat, illetve magas az UVB sugárzás is, érdemes a megfelelő fényvédelemről gondoskodunk a következő napokban is. A hajnal értékek 16-18, napközben pedig bőven 30 fok fölött jár majd hőmérőinknek a igazi szála. Én pedig itt vagyok a következő órában is.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Lazasszól. Folytatódik a műsor ebben az órában, és a mai névnaposaink a Klotildok, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig nem sokára az egészségmegőrzés jegyében hozok néhány érdekességet.

falakban senkivel. Édurba zúgják a fákon a kapocát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszal. A szakemberek szerint a tüdőnk egészsége kiemelt figyelmet érdemel, hiszen egy nap mintegy 44 ezer alkalommal használjuk. A légzőszervünket érintő betegségek köre elég tág, melyek előfordulása az őszi-téli időszakban rendszerint megnövekszik. Tüdőnk egészségének megőrzés érdekében fontos, hogy minél inkább elkerüljük a levegőszennyező gázok, füst, por, vegyi anyagok belélegzését, illetve különféle allergének légutakba jutását. Erre a célra jó szolgálhat az órunk és a szánkat eltakaró maszk vagy az olnyárka hártyán mechanikai gátat képző orsprék használata is. Jó egészséget! Sokat nevet, sokat nevet.

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napilazza szól. Ennek értünk a végéhez, én köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök, további szép napot!
1: Sok a zene!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 3-a szerda, déli 12 óra van. Új időközi választás a Békéscsabai 7-es körzetben. Biológiai szúnyoggyérítés kezdődik a megyei holtágaknál. Tehetségpaletta elindult a program Békésvár megyében is. Karibi diákok érkeztek a belvárba az Erasmus program részeként. Már is mondom a részleteket. A Békéscsaba helyi választási bizottság döntése alapján időközi önkormányzati képviselő választást tartanak 2026. július 26-án a város 7-es számú egyéni választókerületében, miután Budóczi István képviselő lemondott. A választás a 26, 27, 28, 29 és 39-es szavazókör területét érinti. A körzethez tartozó utcák és címek között szerepel többek között az Andrássy út érintett szakasza, a Bánszky utca, a Csaba utca, a Jókai utca, a Kazinci utca és lakótelep, a Kinizsi utca, a Kossuth tér, a Munkácsi tér, a Szent István tér, valamint számos további utca is köz. A Nemzeti Választási Iroda az érintett választópolgároknak június 5-ig postázza az értesítőt, amely tartalmazza a szavazás pontos helyét és idejét. A szavazókörű beosztás a legutóbbi választás óta nem változott. Jelöltek ajánlása 2026. június 6-a és 22-e között lehetséges, a helyi választási irodától igényelhető ajánlóíveken. Az iroda ügyfélszolgálata a polgármesteri hivatalban érhető el, a Szent István Ventér hétfőcint 36-ban, vagy telefonszámon is lehet segítséget kérni a 66-os körzet 523-810-es számon. A tájékoztatást a helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel adta. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a jövő héten biológiai szúnyogírtást végeznek a Békésvár megyében található holtágoknál. A hivatal közölte, hogy az idei meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki jelentős szúnyogártalom. Bár az elmúlt hetek záporai helyenként kedvező élőhelyeket hoztak létre a lárváknak, a csípőszúnyogok csak elszórtan jelentek meg. A katasztrófa védelem beszámolója szerint az elmúlt hetekben a nagyobb tenyészőhelyeken már zajlott a biológiai lárvagyérítés, de a szokásosnál kisebb területeken volt erre szükség. A folyók holtágainál és az állandó vizek növényzettel borított szegélyein légi és földi technológiával jutották a vízbe azt a biológiai készítményt, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. A következő napokban mintegy 150 hektárnyi vízfelületet kezelnek majd Békésvár megyében, a készítményt repülőgépről jutatják a holtágakba, áll a közleményben. A Nemzeti Művelődési Intézet idén is meghirdette a Tehetségpaletta programot, amelynek célja a Kárpát-medencében működő amatőr művészeti közösségek és alkotók szakmai támogatása, valamint az utánpótlás nevelés ösztönzése. A program első Békésvár megyei állomását Vésztőn tartották. A kezdeményezés lehetőséget adott tehetséges amatőr művészeknek a bemutatkozásra és fejlődésre, miközben erősíti a helyi közösségeket és segíti a kulturális értékek továbbadását. A szervezők kiemelték, hogy az amatőr művészeti tevékenység fontos szerepet játszik a közösségi élet formálásában, az identitás erősítésében és a generációk közötti kapcsolatok építésében. A program részeként 2026-ban országszerte és a Kárpát-medence több térségében tartanak területi bemutatkozásokat, amelyeket egy összművészeti találkozó zár majd. Ezeken az eseményeken az amatőr alkotók és közösségek elismert szakemberek és mentorok előtt mutathatják be munkáikat. A Tehetségpaletta idei évadában két fő kategóriában előadó művészet és alkotó művészet összesen 11 művészeti ágban érkeztek jelentkezések. A Vésztői Sinka István Művelődési Központ és Névfőiskola adott otthont az első bemutatkozásnak, ahol önálló kiállítások és előadó művészeti produkciók is helyet kaptak. A közönség tánc, vers és prózamondó előadásokat, valamint színjátszó és bábjáték produkciókat láthatott. A programra 1713 jelentkezés érkezett, ebből 1563 hazai, 150 pedig határon túli alkotótól. Békésvár megyéből 18 közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott. A térség legnépszerűbb kategóriái a képzőművészet, a film és fotó, a tánc, valamint a vers és prózamondás voltak.

0: A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium évelején még a Karib térségben járt, több diák és pedagógus utazott a Franciaországhoz tartozó Martinique-szigetre, ahol megismerkedtek az ottani oktatással és a környék látnivalóival. Most pedig a program folytatásaként az ottani fiatalok érkeztek Békéscsabára, akik több napot töltenek a városban és környékén. A Belvár főigazgatója dr. Malatyinszky Anita elmondta, hogy a vendég diákok délelőtt tanórákon vesznek részt, délután pedig különböző programokat szerveznek számukra. A hétfői nap különösen tartalmas volt, délelőtt az intézményben ünnepélyes fogadással köszöntötték őket, délután pedig megismerkedtek Békéscsaba értékeivel. A Városháza dísztermét Varga Tamás alpolgármester mutatta be a csoportnak, akik így a helyi kulturális és történelmi örökségbe is betekintést nyerhettek. A legendássá vált Sanyi Kakas szobrának támogatói továbbra sem adják fel, demonstrációt szerveznek azért, hogy az emlékmű a város szívében a Munkácsi téren kapjon helyet, ne pedig a piacon. A szervezők közölték, hogy a rendőrség engedélyezte a megmozdulást. Sanyi Kakas története az elmúlt években vált fogalommá Békéscsabán. A különleges sorsú állat sok helyi lakost megérintett, és sokan úgy vélik, hogy a város egyik sajátos jelképe lett. Ezért merült fel a szobor állítás ötlete, ám a helyszín kijelölése komoly vitákat váltott ki. A szerint Sanyi helye a Munkácsi téren van, hiszen ott vált ismerté és kedveltét, ott teremtett közösséget. Úgy fogalmaztak, hogy méltatlan lenne a szobrot kevésbé frekventált helyre száműzni. Petíciót is benyújtottak, amelyben hangsúlyozták, hogy a tér elég nagy ahhoz, hogy a szobor ne zavarja a már téremlékmű látványát. A városvezetés azonban elutasította a kezdeményezést. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy szerinte jó döntés született, amikor a piacot jelölték ki helyszínként, hiszen ott naponta több ezren fordulnak meg. Tisztában van vele, hogy sokan a Munkácsi térre szeretnék a szobrot, de a városképi és szakmai szempontokat is figyelembe kellett venni. Azt is jelezte, hogy ha az új körülmény merül fel, például tartósabb anyagból készülne az alkotás, akkor ismét napirendre kerülhet az ügy. A demonstráció szervezői arra kérik a békéscsabaiakat, hogy minél többen vegyenek részt a békés kultúrált megmozduláson, amelynek célja az ügy támogatása. Önkéntest is várnak, akik kitűzővel segítenék a rendfenntartást. A szervezők nevében Kormányos Lajos úgy fogalmazott, amit megtehettek, megtettek, most a város lakóin a sor, hogy megmutassák, mennyire fontos számukra a szobor helye, és az ügyre Isten áldását is kérte. Korábban már beszámoltunk arról, hogy nyugdíjba vonul a népszerű békéscsabai háziorvos dr. Róka Miklós, és felmerült az is, hogy kiveszi át a körzetét. Most döntés született a rendelő átalakításáról is. Dr. Róka Miklós korábban bejelentette, hogy június 1-ével nyugdíjba vonul, praxisát pedig dr. Krisztóf Ágnes neurológus, infektológus szakorvosnak adja át. A felek ezzel kapcsolatban már előszerződést is kötöttek, amely június 1-én lépett hatályba. Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón közölte, hogy a kettes számú körzetben az önkormányzat feladata az infrastruktúra biztosítása. Az új háziorvos számára egy 130 négyzetméteres rendelőt alakítanak ki a Mokri utcában. Az illetékes bizottság a napokban döntött az ingatlan átalakításáról. A beszerzési eljárás lezárult, kiválasztották a kivitelezőt is. A munkát egy békéscsabai cég végezheti el 12 millió forintos ajánlattal, a határidőt pedig június 30-ában állapították meg. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is zsad a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor
6: a Start Rádióban.
5: Imádom.
6: Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is, még több benne pedig indul a kívánság műsorunk. Kinek milyen dolgot játszotok? Várom a zenék kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Hengíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt van legelső kérésünk. Sziasztok! Egy dallal szeretném köszönteni legjobb barátnőmet, szülinapja alkalmából Évát. Több mint 20 éve barátok vagyunk, és mindig számíthatunk egymásra. Kívánok neki sok boldogságot és egy mosolygós szerdai napot. Szeretettel, Zsuzsi. Kedves Zsuzsi, a barátnőnek mi is sok boldogságot kívánunk.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
2: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallott.

0: még több. Stort Rádió.
1: Stort Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Így szól a következő kérésünk. Hello, egy pörgős dalt szeretnék kérni a munkahelyi csapatomnak. Kitartást kívánok mindenkinek a hétközepén. Már nincs olyan messze a hétvége. Külön üdvözlöm a raktárban dolgozó kollégákat. Üzeni mindezt Attila. Jó munkát kívánok nektek a következő dallal.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene is, még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk most el, az utolsó kérésünk az így szól. Kedves műsorvezető, szeretnék egy dalt kérni a páromnak, Orsinak. Ma van az évfordulónk, és bár most nem lehetünk együtt, szeretném, ha tudná, hogy nagyon szeretem. Puszi és ölelés neki, üzeni mindezt Tamás. Sok boldogságot kívánok nektek.

0: Ez a Stolt Rádiósok zene és még több. És ma június 3-ához értünk a Naptárunkban. Szerda van, sok boldogságot kívánunk Clotilde nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Zámbori Soma, magyar színész. De ma ünnepel Keleti Andrea, táncművész. Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok. És szintén ma ünnepel Suzy Quatro, amerikai énekesnő, dalszerző, zenész, színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Έτσι φαντάζει ο
1: Sport Rádió.
2: Még több. Reklámot hallottak. A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint. Az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint. A 330 grammos 20%-os Szotprímó tejföl 489 forint. Míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még többen, ne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A Dunántúlon több napsütésre számíthatunk a Duna vonalában, és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és itt eső záporzivatar kialakulhat. Keleten a déli szél lehet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén az északnyugati, nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet holnap 21 és 28 fok között alakul.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Start Rádió.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma június 3-a szerda van, ma van a kerékpározás világnapja. Igen, jól hallották, ezt ünnepeljük, amely arra emlékeztet bennünket, hogy milyen jó érzés útnak indulni, mozogni és felfedezni a világot. Érdekesség, hogy ezen a napon 1965-ben Edward White pedig végrehajtotta az első amerikai űrsétát. Bár a kerékpár és a világűr elsőre nagyon távolinak tűnik egymástól, mégis van bennük valami közös. Az ember örök kíváncsisága és a vágy, hogy új utakat fedezzen fel.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő Albert Einstein gondolattal. Az élet olyan, mint a kerékpározás. Az egyensúly megtartásához haladni kell előre. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene.
2: Sport Rádió.
1: És még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában itt lesz az Inexis-től a Hear That Sound. Érkezik majd a Corner Shop, Pink, George Michael és a Depeche Mode-tól az Enjoy the Silence. Kedves délután, hallgass a Startot, benne Billy Idol-lal. Kezdjük ezt az órát itt a Don't Need a Gun.

János tart a 984-en, június 3-a van, a mai napon a Klotildok ünneplik névnapikat. A Klotild női név germán eredetű, elemének jelentése dicsőséges, híres és harc. Kedves Klotildok, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Műsorszám termék megjelenítést

üzletember és a MOL felső vezetői. Bár a Fidesz szerint a dokumentumok kiadása a kibővült nemzetközi kapcsolatok miatt volt indokolt, a kormány szerint a valós diplomáciai feladat nélküli luxus kiváltságok felszámolása zajlik. 3 éve nem látott fordulat állt be a magyar demográfiai adatokban, miután 2026 áprilisában 5410 gyerek született, ami 1,3%-kal több az egy évvel korábbinál. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint legutóbb 2023 márciusában nőtt az újszülöttek száma. A mostani emelkedés ellenére azonban az idei áprilisi adat még mindig a valaha mért harmadik legalacsonyabb érték. A statisztikákból az is kiderül, hogy a halálozások száma kismértékben emelkedett, miközben a házasság kötött.

0: biztatta Torockai Lászlót, hogy találja meg a vádlott Völner Pár volt államtitkár valódi főnökét. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában itt lesz a Please Don't Go, a W-tól, érkezik a Fall Out Boy, Seattle a Crazy és John Secada-tól, és meghallgatunk egy dalt, a Just Another Day-t. Egy érdekesség, 1976-ban ezen a napon lett aranylemez a Queen legendás lágere, a Bohemian Rhapsody.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint, az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint, a 330 grammos 20%-os Sol Primo tejföl 489 forint, míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.
5: Sokat nem,
6: sokat
5: még több.
6: És még több.
7: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félperc útlezárásra számíthatunk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabának Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa, valamint Sarkad és az országhatár között. Félperc útlezárásra kell számítani. Szabadkígyósan az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

Szögliget és Bódvaszilas között egy túrázó, még június 1-én Égerszög külterületén a természetvédelmi őrszolgálat tagja észlelt egy barna medvét az éjszakai órákban. A szakemberek szerint nem zárható ki, hogy ugyanarról az állatról van szó, amelyről május 9-én már vadkamerás felvétel is készült. A Nemzeti Park munkatársainak jelenleg nincs további információjuk a medve

0: mozgásáról. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Erre a kritikus helyzetre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felmérése. A szakemberek rámutatnak, hogy a fiatalok gyakran káros, megküzdési módként a szorongás enyhítésére használják a közösségi médiát, ami valójában súlyosbítja a pszichés problémákat. A beszámoló szerint a behuzalozott nemzedék 43%-a állandóan online van, a serdülők 72%-a rendszeresen videójátékozik, a káros médiatartalmak és a korai pornográfia pedig komoly társas, tanulmányi és fejlődési nehézségekhez vezetnek. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, jön ebben az órában a Wild Town és a Jobb Moment című dal. Itt lesz a Jonas Brothers. Hallhatjuk Jimmy Somerville-t, Peter Gabriel-t és a Culture Beat-et is. Kellemes délutánt! Hallgassátok a Startot, benne Michael Field kiváló dalát. Már is szól a Moonlight Shadow.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.
2: Még több.
0: És még több.
3: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, a pollen terhelés ismét felerősödött, úgy is fogalmazhatnék, hogy berúgta magát, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bódzájé pedig közepes tartományban alakulhat. Az e-perfa félék, amiből például pálinkát lehet főzni, a bálványfa, hát azt nem tudom, és a hárs, abból meg teát, szóval ezek jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehetnek jelen. Elszortan számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra, ezek környezetében természetesen, ugye, vizes csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők, csoda lenne, ha nem. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látott távolság. Hát jó utat!

Ez a Start a 98.4-en. Tudósok Németországban úgy döntöttek, ideje pontot tenni az 5G körüli viták végére. Ugye emlékeztek rá, hogy sokan veszélyesnek tartották, vagy tartják az emberi szervezetre a mobiltelefonok, telefonhálózatok által is használt 5G-s frekvenciát, illetve technológiát. Szóval a német tudósok fogtak néhány emberi bőrsejtet, és alaposan megsugározták őket 5G-vel, nem is kicsit, hanem 10-szeres dózissal a megengedetnél. És az eredmény, semmi pánik, a sejtek génjei és DNS-ei köszönik szépen, jól vannak, semmi változás. Még a hőmérsékletük sem emelkedett meg. A kutatás szerint az 5G hullámai olyan sekélyen hatolnak be a bőrbe, hogy esélyük sincs kárt tenni bennük. Szóval, hogyha eddig attól féltél, hogy az 5G ártalmas lehet, nyugodtan leveheted a fóliasapkát, a tudomány szerint nincs ok az aggodalomra.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Jön a Beautiful Stranger Madonnától ebben az órában. Itt lesz az Essence és a Pure Shores. Érkezik a YouTube-tól a Desire és a Nickelback, valamint a Pet Shop Boys. Így kérem, és délutánt hallgassátok, hogy startot Benne Jacko és a Don't Stop Together.

Ez a Start a 98.4-en. Jöjjenek azok az évfordulók. 101 éve született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész, úgyis hívhatnánk, hogy Kürtös Tony. 405 éve Holland Nyugat-Indiai Társaság elfogadta Új-Hollandia alapító okiratát, a mai New Yorkét. 405 éve Német-Alföldi Országgyűlés megalapította a Nyugat-Indiai Társaságot a Kelet-Indiai Társaság mintájára. 76 éve született Suzy Quatro, amerikai énekesnő, zeneszerző, basszusgitáros és színésznő. 59 éve született Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai, világ és Európa bajnok úszó, sportvezető. És 61 éve Edward White végrehajtotta az első amerikai űrsétát.

ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt néhány órában Racki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassátok a Startot. És legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én, játsszuk mi.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Alaptörvény módosítással kezdeményezi Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását a Tisza kormány, miután hétfőn évfélkor lejárt az államfőnek adott lemondási határidő. Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli személyes egyeztetésük után közölte, a köztársasági elnök minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, ahelyett, hogy kiállt volna a nemzet egységéért. A kormányfő kiemelte, hogy az államfő elmozdítása nagyjából egy hónapot vesz igénybe.

egészségügyért. A Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó vállalata meglévő debreceni üzeme mellett újabb gyáregységeket építsen, közölte Tárkányi Zsolt államtitkár.

0: Az ipari létesítmények ellenőrzésében kulcs szerepet kap az új felügyeleti hatóság, amely a tervek szerint szeptemberben kezdi meg működését a környezet védelmében. Három zebra pusztult el május 4-én a Mészáros-Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaság 60 pusztai területén, erősítette meg a Fejérvár megyei kormányhivatal. Az elhullás oka és körülményei egyelőre ismeretlenek, a hatóság nem részletezte az eset körülményeit. Az ügyben hadházi Ákos állatkínzás és tiltott vadászat gyanúja miatt feljelentést tett, a rendőrség pedig feljelentés kiegészítést rendelt el, így a napokban dől el, hogy elindul-e a büntető eljárás.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
1: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi

0: Művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Szlávik György, Frost Gelegen, DJ. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
1: Sokat nevet, sokat
2: Tart Rádió.

0: még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: 2000-es évek közepe tájékán, vagy a 2010 felé, akkor jött be, vagy akkor kezdődött ez a minimálos őrület, hogyha jól emlékszem, 2007-8 környékén.
3: Minimál, meg ugye, az elektró.
2: Igen, és ugye akkor tájt nagyon-nagyon sok producer átváltott ezekbe a puttyogós, kattogós minimálokba. Téged ez hogy érintett ez a vonal?
3: Elkezdtem vásárolni.
2: Tudtál azonosulni ezzel a váltással?
3: Tudtam, nekem főleg a minimál az nagyon tetszett. Lehet, hogy pont azért a technónak is a nagyon tehát ez a puttyogós, meg ilyen kevesebb hangos, de zsistiri dolgokból nekem az nagyon tetszett, erőltettem is, és kitűnően nagyon rövid idő alatt tudtam teltházakat leüríteni.
2: Igen, mert egyébként az Eldorádóban mindig te voltál az, aki utoljára
3: igen.
2: Te nyomtad és ezt a nagyon-nagyon döngölős technót, gépteknót.
3: Igen, és akkor amikor vártek, főleg elektróval azt, mert tudom, a kertészpeték is mondták, hogy itt most ez technóbulinak kéne lenni, így óvatosan jelezték, mert volt párszor, amikor átlendültünk, és, vagy átlendültem már, mert ezt én, és az nem jó, nem vették, nem igazán lehetett elvinni a közönséget, ezért ott sok kritikát is kaptam. Hát, nem nagyon érdekelt.
2: Emlékszem, volt egy gyulai szórakozó hely, és ugye téged hívtak meg a szervezők meg Szekát, meg ugye a budai mi volt a fő attrakció. Hát ez már bezárt ott a művelődési házzal szemben, Gyulán, a sarkon.
3: Tudom.
2: Mindegy, és
3: lehet, hogy sejtem, mi volt.
2: És te is ott voltál a felvezetésben, Szekával együtt back-to-back kezdtetek. Meglepő módon tudtad vinni ezt a dallamosabb vonalat is. Tehát te nem csak ezt a nagyon-nagyon erős technót nyomtad, persze, hanem ezt a dallamosabbat, de GPS technót is nyomtad.
3: Igen,
2: hát emlékszem,
3: igen.
2: Tőled hallottam először a Rástól a My Palazzo-t.
3: Tényleg?
2: Igen, sajnos. Ez mondom, kőkeményen 2000-es évek eleje, és ugye sajnos nekem is. Tehát mondom, mi ez? És ugye, hát akkoriban még az volt, hogy ugye a címkéken nem nagyon tüntették föl a daloknak a címeit.
3: Igen. Főleg, ha B oldal, vagy valami másik remix volt, akkor
2: igen. Részedről hogy volt így a zenék kutatása? Tehát cím alapján kerestél rá, vagy válogatás teljesen spontán?
3: Nézegettem, pont még régen a Free magazinokban is volt sok lista, meg ilyesmi, de aztán voltunk olyan helyzetben a Szekával, hogy Szegedre, mikor mentünk, akkor áthallgathattunk nagyon sok lemezt. Persze nem úgy, hogy végig, csak bele raktuk a tűt, és úgy nagyon például a Márkó Rémusz azért lett vendég. Mert
2: azon ott voltam sajnos, igen.
3: Nagyon szimpatikus arcú fiatal ember
2: igen,
3: volt.
2: Igen, ott kávézgatott.
3: De egyébként nagyon normális volt, jó fej volt.
2: Ott kávézgatott a DJ pultban, arra emlékszem, és DJ nyúl volt utána, ez tisztán megvan, és ugye hát Márkó Rémusz nagyon ezt a súlydöngölős német technót nyomta, így van, és szegény nyuszi, meg ugye utána azt se tudta, hogy lassítsa így a lemezjátszókat, de ugye neki, meg az ő kis zenéi, ő is ezt a spanyolos, olaszos vonalat nyomta akkoriban, ugye, kegyetlen volt a Márkó Rémusz, úgyhogy őre emlékszem is pont.
3: Igen, és pont volt ez zene, ami miatt nagy sláger lett, Indian Beats.
2: Jaj, igen.
3: Minden torzított,
2: és
3: így van, és azért lett meghívva, de szerették. De például ilyen, tehát azt se láttam szerintem sehol, csak így meghallottam, mondom ezt, megvesszük, teszteljük, utána azt megkérték.
2: Volt olyan zene egyébként, amit nem tudtál lemezen megszerezni, és CD-n játszottál ilyet?
3: Ilyen nem volt. Talán egyszer volt valami, de az már a vége fele valami szilveszterkor, valamit, hogy azzal kezdtem, de nem, soha nem. Nem is tudtam a CD, de nem tudtam CD-ről keverni. Sokszor bakelitről sem.
2: Ez a poén kedvéért, tudom.
3: De nem értettem hozzá. Most komolyan, volt utána már a vége fele talán, hogy valami csak CD-k voltak, de hogy mindenáron menjek el talán Szarvasra valahova, és ott is nagyon bínáztam, tehát ilyen nagyon gyors, mert nem állt a kezembe. Akkor még ezek a kis ilyen kávéfőző társas vizék voltak. Nem is értettem, hogy ezt hogy, hát nem.
1: Start Radio. Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Az eldorádós időszak után mi történt veled? Mert nekem úgy tűnt egyébként, most tényleg javíts, hogyha tévednék, hogy egy picit úgy alább hagyott így a zenélés így a részedről.
2: Nem is erőltettem, megmondom őszintén. Előtte volt olyan hétvége, hogy volt, nem is tudom mi volt a legtöbb, hogy nem tudom, egy hétvégén 4-5 helyszínre mentünk egy péntek szombat.
1: Atyaülák.
2: Utána ez ott egyre kevesebb lett, meg hát be is zárt a hely.
1: Igen.
2: És nem is tudom, ez mi, igen, ott a hogy ez mikor lehetett, de igen, ott viszonylag ilyen gyorsan abban maradt, de én ezen után nem is ment, tehát én nem is voltam soha olyan, hogy elkezdjék telefonálgatni, hogy helyeket fejlődni, hogy na, tehát hogy ez nekem nem, ez lement, akkor lement, és nem is foglalkoztam vele, illetve olyan szinten igen, hogy közben Norbival, ugye akivel kezdtük az egészet, Dr. Hoffman néven, most Norbert Hoffman, igen. És ő meg csinált kint egy céget, egyébként pont először őt a Chris Liebing kereste meg. Egyébként érdekesség, mert annyira ment Norbinak kint a műsora, hogy ő tőle a Chris Liebing kérdezte, hogy ennyien hallgatják az őt rádió műsorát. Igen, a Blind Spot volt, nem? Vagy még most is van néha rész, nem tudom, most csinál-e Norbi. És ő mondta, akkor ezzel kezdett el foglalkozni. Tehát, hogy ezeket a műsorokat így nyomja. És olyan szempontból ott voltam, hogy mi Norbival elkezdtünk együtt dolgozni, illetve én neki, mert akiknek így a lemezeit korábban vettük, mi azoknak nagyon sok ilyen műsor arculatot csinál.
1: De ez egyébként zseniális, tehát amikor gyakorlatilag a példakép jelez vissza, tehát veled akkor volt ilyen, hogy olyan számodra példaképek jeleztek vissza?
2: Nem is tudom, múltkor már elkezdtem összeírni ilyen, nem is tudom, hogy nagyon sok név, Márkó Béli. Például Tom Hates, nem is tudom, nagyon sok, tényleg nagyon sok, és nekik a rádió műsoruknak a intrókat, szignálokat van, tehát műsor összerak, tehát nagyon sok ilyet csináltunk, meg a mai napig is van ilyen, hála jó Istennek. De aztán van egy másik, egy populáris, nagyobb lépték, ott a Norbinak a cégén keresztül például most a Tiestónak lett egy arculat, az már egy kicsit más. Na, azt nem én csináltam, igen. Sajnos, nem.
1: És akkor eltelt ez a pár év.
2: Eltelt a pár év, én akkor teljesen még előtt én rádióban dolgoztam, ott pont itt a válságok idején volt ez, ott nagyon sok mindent csináltam, és pont valami számoltam, hogy ilyen 3-4-5 lábon is álltam, és gyakorlatilag ott az pár hónapon belül, emlékszem, azok ott így kixelődtek nekem, ott sokat nevettünk, hogy így mondjam, és akkor teljesen elmentem egy multihoz dolgozni, ott gyakorlatilag ott már így a zenélés se idő nem volt, örültem, hogy mellette ezt a Norbi plusz munkát azt én tudom csinálni, és utána azt mikor most már lassan, vagy 5 éve hagytam ott, tehát nem olyan borzasztó régen, de mellett én építettem hogy egyszer csak, mint saját vállalkozást fogok működni. A zenélés meg, hogy jöttek vissza ezek a régi hullámok, akkor az úgy jövögetett föl, és például Munkácsi negyednél ott, ahol van ott fönt az a helyszín, oda is egy ilyen próbaképpen hívtak, hogy nézzük meg. Hát akkor már nem bakelitekkel, hanem teljesen kontrollerrel, meg ilyesmi, és nagyon jó bulik kerekedtek, a mai napig egyébként ez működik.
1: Nem volt éles váltás így a lemezek után a kontroller?
2: Beruháztam, én azért vettem mindig ilyen kütyüket, érdekelt, én otthon azért munkáztam, de otthon vannak ugyanúgy a kis stúdiómban lemezjátszók, lemezeim, minden megvan, csak mellette ki van kiegészülve kis tekergetősekkel, nekem én ezt szeretem, és akkor nem kell annyit cipelni sem.
1: Világos.
2: Igen, és meg több ilyen, nem azt mondom, hogy rengeteg, meg hát nem is mennék már, de én megkeresések így óvatosan így lettek. Ugye van egy másik Gyula Csaba között is egy nagyobb rendezvény, ami lesz is, meg többször is lesz, ha minden igaz.
1: De ez a rendezvény ilyen klasszikra utazik.
2: Igen, rá, igen, ezt már máshogy nem tudjuk kimondani, már igen. De is van védve, ha jól tudom.
1: Igen.
2: És ott is, és nagyon jól sültek el, tehát hogy jól működtek. Hozzáteszem, én is jól éreztem magam, és most már azért ez is szempont, tehát hogy minden hétvégén biztos, hogy nem mennék, hogyha egy évben, nem tudom, van pár alkalom, mondjuk, akkor az úgy, és nekem is oké, az úgy rendben van. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédó Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Hajna.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 3-a szerda, déli 12 óra van. Új időközi választás a Békés Csabai 7-es körzetben. Biológiai szúnyoggyérítés kezdődik a megyei holtágaknál. Tehetségpaletta elindult a program Békés vármegyében is. Karibi diákok érkeztek a belvárba az Erasmus program részeként. Már is mondom a részleteket. A Békés Csaba helyi választási bizottság döntése alapján időközi önkormányzati képviselő választást tartanak 2026. július 26-án a város 7-es számú egyéni választókerületében, miután Budóczi István képviselő lemondott. A választás a 26, 27, 28, 29 és 39-es szavazókör területét érinti. A körzethez tartozó utcák és címek között szerepel többek között az Andrássy út érintett szakasza, a Bánszky utca, a Csaba utca, a Jókai utca, a Kazinci utca és lakótelep, a Kinizsi utca, a Kossuth tér, a Munkácsi tér, a Szent István tér, valamint számos további utca is köz. A Nemzeti Választási Iroda az érintett választópolgároknak június 5-ig postázza az értesítőt, amely tartalmazza a szavazás pontos helyét és idejét. A szavazókörű beosztás a legutóbbi választás óta nem változott. Jelöltek ajánlása 2026. június 6-a és 22-e között lehetséges, a helyi választási irodától igényelhető ajánlóíveken. Az iroda ügyfélszolgálata a polgármesteri hivatalban érhető el, a Szent István tér hétfőcint 36-ban, vagy telefonszámon is lehet segítséget kérni a 66-os körzet 523-810-es számon. A tájékoztatást a helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel adta. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a jövő héten biológiai szúnyogírtást végeznek a Békés vármegyében található holtágoknál. A hivatal közölte, hogy az idei meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki jelentős szúnyogártalom. Bár az elmúlt hetek záporai helyenként kedvező élőhelyeket hoztak létre a lárváknak, a csípőszúnyogok csak elszórtan jelentek meg. A katasztrófa védelem beszámolója szerint az elmúlt hetekben a nagyobb tenyészőhelyeken már zajlott a biológiai lárvagyérítés, de a szokásosnál kisebb területeken volt erre szükség.